0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök szeptember 5-ei magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: Szerbia nem közeledhet az Európai Unióhoz, ha állami tiszteletadásban részesíti a háborús bűnökért és népírtásért életfogytiglanig szabadságvesztése ítélt Ratko Mladicot, jelentette ki André Plenković.

Ezek azt mutatják, hogy Szerbia és a boszniai szerb köztársaság vezetői nem néztek szembe a szlav háborúk múltjával. Hogyan akarnak így Európába jutni? Így biztosan nem, fogalmazott hozzátéve. Egy háborús bűnökért elítélt személy állami tiszteletben részesítése szerinte teljes politikai kudarc és erkölcsileg elfogadhatatlan. Andrej Plenković úgy fogalmazott, ilyen körülmények között nem az uniós csatlakozási tárgyalások egyes fejezeteiről kellene beszélni, hanem vissza kell térni az első osztályba, vagyis az alapvető európai értékekhez. Alekszandar Vučić nem hagyta szó nélkül a horvát miniszterelnök kijelentéseit. A szerb államfő azt mondta, 1945 után senki sem gondolta volna, hogy valaki úgy fogja dicsőíteni a nácizmust, ahogyan szerinte Horvátország teszi, és véleménye szerint ez még 2045-ben is így lesz. A szerb elnök azt állította, hogy Horvátországban náci köszöntéseket hazafias dalok részeként próbálnak elfogadhatóvá tenni. Gratulálok a horvátoknak ehhez a patriotizmushoz, gúnyolódott a szerb elnök. Ratko Mladić, a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka, augusztus 27-én 84 éves korában halt meg Hágában. A tábornokot az 1992 és 95 közötti boszniai háborúban a boszniai szerb hadsereg vezérkari főnökeként elkövetett bűncselekményei miatt ítélte életfogytig tartó szabadságvesztésre 2017 novemberében a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús bűnöket vizsgáló hágai nemzetközi törvényszék. Fellebezés után az ítéletet 2021-ben helyben hagyták és jogerőre emelkedett. Mladićot előtte csak nem 16 évi szerbiai bujkálás után 2011 májusában fogták el a szerb hatóságok, és kiadták a hágai törvényszéknek. Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent az euróatlanti biztonságra, és ez nem csupán az ukrajnai háborúhoz, hanem Moszkva hosszabb ideje tanúsított magatartásához kapcsolódik, jelentette ki Gordan Grlić Radman, horvát külügyminiszter. A horvát diplomácia vezetője szerint Európának egyszerre több biztonsági kihívással kell szembenéznie. Az orosz fenyegetés mellett a déli szomszédság instabilitásával, valamint a kiber és hibrid fenyegetésekkel, valamint az erősödő globális versennyel is. Hangsúlyozta, hogy Horvátország ezért támogatja a NATO-nak a biztonságot minden irányból szemlélő, úgynevezett 360 fokos megközelítését. Az ENSZ közgyűlése 2012-ben magyar kezdeményezése szavazta meg, hogy szeptember 5-e Teréz anya 1997-ben bekövetkezett halálának napja legyen a jótékonyság világnapja. A világnapot a Magyarország Gyűlés Emberi Jogi Kisebbségi Civil és a Vallásügyi Bizottsága kezdeményezte még 2011-ben, majd a kormány felkérte a külügyi tárcát a szükséges diplomáciai lépésekre. A munka döntő részét a Magyarország New York-i főkonzulátusa végezte el, 50 ország képviselőivel egyeztettek, hogy minél többen támogassák a világnap gondolatát. Miután elfogadták a magyar javaslatot, a közgyűlés felkérte az ENSZ tagállamokat, a regionális szervezeteket és a civil társadalmat, hogy az évfordulóról megfelelő módon emlékezzenek meg, különböző oktatási és egyéb programok szervezésével. Közismert néven Teréz anya az elmúlt 100 év egyik legnagyobb példaképe volt, akit a nyilvánosság szinte mindig csendes imába merülve mosolyogva látott és az önfeláldozás megtestesítőjének tartott. Bár számos kritika és támadás is érte tevékenységét, azt mindenki elismeri, akár hívőről van szó, akár nem, hogy Teréz anya egész életét a szegények, elesettek és kitaszítottak megsegítésének szentelte. A gyönge fizikumú, apró termetű nő egy hatalmas egyéniség volt, hite, munkássága és kitartása minden tiszteletet kiérdemel. 1950. október 26-án Teréz anya létrehozta Kalkottában a Jó Szolgálat misszióját, és innen terjedt el egész Indiában, majd világszerte. A szeretet misszionáriusai 1965. februárjában pápai jogú társasággá lett, tagjai szabad elhatározással a szegényeket szolgálták, és munkájukért pénzt nem fogadtak el.
A Nobel-béke díjas Teréz anya 1910. augusztus 27-én született, az akkori Oszmán Birodalomhoz tartozó

0: legbüszkőbb városában, albán nemzetiségű családban látta meg a napvilágot. Az első világháborút követően a mai Észak-Macedónia területe, így Ágnes szülőföldje is az újonnan megalakult szerb-horvát-szlovén királysághoz, a későbbi Jugoszláviához került. Teréz anya itt járt állami általános iskolába, majd tagja lett a Mária kongregációnak. Indiába került, ahol önként egy nyomornegyedbe ment. A jugoszláv jezsuiták 1925-től működést vállaltak a kalkutai főegyházmegyében. A fiatal Ágnes egyike volt azoknak, akik önként jelentkeztek missziós szolgálatra. Így került kapcsolatba az Indiában működő írországi Loretto nővérekkel. A szent életű nő 1848. augusztusában levetette a Loretto nővérek ruháját és fehér száriba öltözött kék szegéllyel, a vállán keresztel, majd amerikai missziós orvos nővérekhez ment, hogy ápolónői kiképzést kapjon. Karácsonyra visszatért Kalkutába, és még abban az évben engedélyt kapott első nyomornegyedbeli iskolájának megnyitására. 1950. októberében Teréz anya megkapta a pápai jóváhagyást egy új szerzetes rend alapítására. A szeretett misszionáriusai rend hivatása az lehet, hogy segítse a kitaszítottakat, elesetteket és a mély szegénységben élőket. Az indiai kormány támogatásával egy elhagyott hindu templomot alakították át a szegény és maga tehetetlen emberek otthonává. A rend egyre több hívet és támogatót szerzett magának, a befolyt adományokból egyre több otthon tudtak megnyitni leprások és árvák számára az egész Indiában. Az elért sikerek látták, a Vatikán 1965-ben engedélyezte, hogy a szeretett misszionáriusai rend más országokra is kiterjeszte tevékenységét, így új otthonok jöttek létre szerte a világon. Áldozatos munkájáért Teréz anya 1979-ben megkapta a Nobel békedíjat, ezen kívül még számos elismerésben és kitüntetésben is részesült. Többek között 1971-ben 6. Pál pápa békedíjjal tüntette ki, míg Ronald Reagan amerikai elnök 1985-ben a szabadság érdemérmét adományozta neki. Bírálói számos dokumentummal próbálták bizonyítani, hogy Teréz anya a valóságban nem is olyan jó ember, mint azt próbálta elhitetni a külvilággal. Felrótták neki, hogy politikai kötődése miatt több szélső jobboldali személlyel tartott kapcsolatot, sőt, sikkasztással is megvádolták. 1997-ben előbb csonttörés szenvedett, majd maláriát kapott, melynek következtében súlyos szívkárosodás szenvedett, ezért műtétet végeztek el rajta. Egészsége meggyengült, majd 10 nappal 87. születésnapját követően Kalkutai Szent Teréz 1997. szeptember 5-én elhunyt. Halál hírére a hindu többségű India 3 napos gyász hirdetett meg, és állami temetés rendeztek neki. 2016. szeptember 4-én Ferenc pápa egy ünnepi szentmise keretén belül szenti avatta.
1: Önök az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.